0: jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Hajrá, Magyarok! A magyar zenék órája.
1: Fedefem Rádió!

Fülig Magyar. Ez a magyar zenék órája. Hajrá, magyarok! A magyar zenék órája. Fede.

0: Akkor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Fülig zene, Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

Hajrá, magyarok! A magyar zenék órája! Fedefe!

0: Fülig Magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig Zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig Zene.

0: Jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM.

0: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
1: Igazi slágerek
0: és napjaink kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, félig zene.
0: Félig zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Megszavazta a parlament a Beszede, az Áor és a Békepárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség, végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilija Volozsán vezette koalíciós kormányt. A kormányválság azután robbant ki, hogy a szociáldemokraták április 20-án megvonták a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen, és a deficit csökkentő intézkedések miatt népszerűtlenné vált Ilija Volozsántól. Majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a Beszede visszahívta minisztereit a kormányból, és bizalmatlansági indítványt terjesztetve. A penele az RMDS és az USZERE minisztereiből álló kabinet ellen. Az indítvány aláírói szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány. Ezért a kormány a lakossággal fizettette meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely nem szegényíti el a lakosságot, és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdeket védi, ezért a Volozsán kabinetnek távoznia kellett. A kormány bukása után a jelenlegi kabinet hivatalban marad az új végrehajtó hatalom tagjainak eskütételéig. Hatásköre korlátozott lesz, csak a közügyek intézéséhez feltétlenül szükséges intézkedésekről dönthet, nem bocsáthat ki rendeleteket, és nem kezdeményezhet törvénytervezeteket. Mostantól fókuszba kerül a Cotroceni palota, Románia elnökének konzultálnia kell a parlamenti pártokkal. Az egyeztetések után az államfő kijelöl egy miniszter elnök jelöltet. Az alkotmány nem szab pontos határidőt a kijelölésre. A kormány bukása után a majdani jelöltnek viszont 10 napja van arra, hogy bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől, a kormányprogramról és a kabinet összetételéről, írja Masszol. Újabb történelmi mélypontra süllyedt kedden a román deviza az euróval szemben. A Román Nemzeti Bank a Benere 5,21-ban is hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 1,82-ban is, azaz 0,35%-os emelkedést jelent a hétfői árfolyamhoz képest. A román fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből. A svájci frank jegyzése szintén új történelmi csúcsot ért el. A Benere 5,69-ban is árfolyamot közölt, szemben a hétfői 5,66-ban is árfolyammal. Ez 0,54%-os növekedést jelent, írja az Ager Press. A politikai feszültségek okozta bizonytalanság, valamint a globális ellátási láncokban kialakult fennakadások egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy május 5-én emelkedjenek az árak a töltőállomásokon. A Rompetrol kedden reggel 10 banival emelte a standard benzin árát, ugyanígy tett a MOL is. A piacvezető Petrom nem emelte kedden reggel a benzin árát, miután hétfő délután ezt már megtette. A Lukoil is, amely korábban drágított, megtartotta az árakat. A szokár szintén 10 bani per literrel emelte az árat, számol be az economica.net. Így a normál benzinért a sofőrök a Petromnál 9,2, a szokárnál 9,09, a Rompetrolnál 9,12, az OMV-nél szintén 9,12, valamint a MOL-nál és a Lukoilnál is 9,12-ban is árat fizetnek a benzinért. A normál dízel esetében, amelyre literenként 30 bani jövedéki adó csökkentést számolnak, a Petromnál 9,73, a szokárnál 9,79, a Rompetrolnál 9,82, akárcsak az OMV-nél, a MOL-nál és a Lukoilnál is ennyibe kerül egy liter üzemanyag. A töltőállomásokon fizetendő végső árat befolyásolja a kőolaj világpiaci ára, a finomítás és az elosztás költségei, valamint a román állam által alkalmazott jövedéki adók szintje, írja a masszol.ro. A kormány kedden rendkívüli ülésen jóváhagyta az Európai Bizottság és Románia közötti SAFE, azaz Security Action for Europe hitelmegállapodás aláírását, amelynek értéke több mint 16 milliárd euró. A megállapodást a pénzügyminiszter írja alá, számolva a news.ro. A SAFE program keretében az Európai Unió összesen 150 milliárd eurót biztosít a tagállamok számára kedvező kamatozású hitelek formájában, védelmi beruházások finanszírozására. Ez lehetővé teszi számukra, hogy az Európai Tanács által meghatározott prioritások mentén fejlesszék védelmi képességeiket. A Románia számára elkülönített összeg a második legnagyobb az Európai Unióban Lengyelország után. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tovább tart a derült égbolt mellett a száraz, napos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig süllyed, napközben a csúcsérték a 24-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívó...

0: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról öndönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja be. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Rossz kívánt is tiszteletét tettem ma reggel itt nálunk az éterben, és nem volt egyedül. 1983-ból hozta magával a Baby Jane. 10 perc maradt hátra 8 óráig. Jó reggelt kívánok, a csillagok is üzenik, érdemes felkelni. Itt vannak a csillagjóslatok a mai napra, egészen konkrétan, ugye, április, vagy bocsánat, május 6-ára, és kiderül, hogy mit üzennek a csillagok mára. Nem érdemes folyton nagyon kötnie az ebetakaróhoz a kosnak, ha ugyanis nem hátrál ki időben egy nehéz helyzetből, akkor bizony alaposan benne maradhat a slamasztikában. Nem mulasztja el a béka, hogy segítséget nyújtson egy családtagjának, aki ráadásul a múltban nagyon sokat segített neki. Amit ma tesz vele, azzal nem csak a saját tartozásait törleszti. Csak így tovább, kedves ikrek, a Vénusz önnel tart, ami a szívét felolvasztja, a hold fényszögei a megértés és az érzelmesség könnyűségét adják a családtagjainak. Aztán itt van a rák, bármiben is képezte magát, a mai napon egyik jó ötlete követi a másikat a téren. A saját ciporkázásának csak az lehet a korlátja, ha a többiek nem követik önt a zsenialitásban. Aztán itt van az oroszlán, a valóság az, hogy ön is vétkezett az illetővel, vagy annak hozzátartozóival szemben, így nem csodálkozhat azon, hogy az illető haragra gerjedt. Ha mérleg nyelvét nézi, pont egálban lehetnek. Hogy milyen szakmát tanult a szűz, milyen végzettsége van, az egy dolog, hogy miben tud jól elhelyezkedni, az már egy másik kérdés. De hogy ön mit érez igazán hivatásnak, az talán csak hosszas próbálkozás után fog majd valamikor kiderülni. Mérleg alkotó kedvében van ma, a művészetek a munkánál sokkal inkább lekötik önt. A legjobban akkor jár, ha a munkája egyben a művészi és intellektuális kihívást is jelenti. Ma biztosan nem esik nehezére az intés, amit mondok, viselkedjen diplomatikusan. A Skorpió, ha magára haragítja a főnökét, oktalan okoskodásával, akkor valójában többet veszít, mint amennyit nyerni látszik azzal, hogy átmenetileg nyerekben érzi magát. Mostanában sokszor forognak a gondolatai a pénzügyek körül, kedves nyilas, valóban lennének is dolgok, amelyeket meg kellene oldani. Nem lehet oka panaszra a baknak, hála a jegyében járó holdat érő kedvező konstellációnak, a mai napja rendkívül jól alakul. A múltban talán elszalasztott egy jó munka lehetőséget a vízöntő, aminek most érzi igazán a hátrányát. Kesergés helyett inkább keresse meg újra a régi kapcsolatait. És végül a halak, a gyakorlatiasság nem az önerénye, de talán éppen ezért választott olyan társat, aki racionalitásban és haszonelvűségben önön is túltesz.
1: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaházépítéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából a Dedeman alkalmazásban, és megnyerheted az új Renault Clio-t vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Megbukott az Illia Balozsán vezette kormány, miután a parlament elfogadta a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A szavazáson 281 képviselő támogatta az indítványt, mindössze 4-en szavaztak ellene, 3 voks pedig érvénytelen volt. Az indítványt a Szociáldemokrata Párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Béke Románia az első parlamenti frakció képviselői kezdeményezték. A parlamenti döntéssel a kormány elveszítette a többségi támogatását, így hivatalosan is megszűnik a DAN dátuma. A szavazást megelőző vitában Illia Balozsán úgy fogalmazott, akár távozik, akár nem, az ország súlyos problémái továbbra is megmaradnak, és szerinte az indítvány kezdeményezői nem mutattak be konkrét megoldási tervet. Illia Balozsán összehívta a Nemzeti Liberális Párt országos politikai bizottságát a bizalmatlansági indítvány utáni helyzet értékelésére és a további lépések meghatározására. Szorin Grindeanu, a PESZEDE elnöke szerint az lenne a normális, ha Illia Balozsán miniszterelnök most lemondana, miután a parlament elfogadta a bizalmatlansági indítványt. A politikus úgy fogalmazott, a kormányfőnek a nagy többséggel megszavazott indítvány után politikai felelősséget kellene vállalnia és távoznia kellene a hivatalából. Grindeanu szerint a kialakult helyzet egyértelmű bizalmi válságot jelez a kormány és a parlament között. A szavazás után a kabinet elveszítette a parlamenti támogatását, így ügyvezető kormányként működik tovább az új kabinet megalakulásáig. A Nemzeti Liberális Pártnak a kormányzati felelősség vállalása és a felelősség elől való menekülés között választania kell a politikai válság után, fogalmazott Katalin Predoyó. A bizalmatlansági indítvány elfogadását követően a PENELE első alelnöke úgy fogalmazott, a pártnak nem szabad kivonulnia a kormányzásból, mert ezzel instabilitást és politikai légüres teret teremtene. Hangsúlyozta, hogy a PENELE-nek továbbra is részt kell vennie a döntéshozatalban, és vállalnia kell a kormányzati szerepet. Predoyó szerint a párt előtt álló döntés nem egyszerű politikai lépés, hanem felelősségvállalás az ország működéséért, különösen egy elhúzódó kormányválság idején. A Mentsétek meg Romániát Szövetség az USZERE miniszterei folytatják a munkát az új kormány kinevezéséig, jelentette be kedden Dominik Fritz pártelnök. Temesvár polgármestere azt írta a Facebook bejegyzésében, a parlament megszavazta a bizalmatlansági indítványt, de az USZERE nem fogja engedni, hogy a PESZEDE és az AUR visszavezesse Romániát a múltba. A két alakulat csak a kiváltságait félti, azért akarták megállítani a reformokat, a kapzsiságok azonban sokba fog kerülni a romániaiaknak. Sokan vagyunk, akiket undorral és dűvel tölt el a helyzet, de nem szabad határozatlanoknak lennünk, szögezte le Dominik Fritz, aki rámutatott, az USZERE miniszterei folytatják a munkát az új kormány kinevezéséig, és ismét hangsúlyozta, pártja nem fog újabb kormányalakítási tárgyalásokat folytatni a PESZEDE-vel. A kormány legutóbbi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el, amely biztosítja az 1500 lejes szakmai pótlék kifizetését a pedagógusok és a tanügyi segítő személyzet számára a folyó tanévre. A kabinet az utalványokat májustól kezdi folyósítani, és azokat a 2025-2026-os tanév végéig lehet felhasználni. A közoktatásban augusztus 31-éig, a felső oktatásban pedig szeptember 30-áig. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta jégbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. 4 fokot mérnek Csíkszeredában, 23-24 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: A hírek után sem hagyjuk abba egyetlen percre se, hiszen fülig zenék sorakoznak itt nálunk az éterben. Doja Cat, Teddy Swims, Minelli, Bruno Mars és még sokan mások. Ha kedvük van, tartsanak velem. Én Günther Ottó vagyok. Kávézzunk együtt.
0: Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene!

0: szereti, ha környezete virágba borul. Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni. És nyerni! Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
2: Reklámot hallottak.

0: Május 6-a van, jó reggelt kívánok, és köszöntöm az Ivet nevet viselő hallgatóinkat, boldog névnapot! 170 éve 1856-ban született Sigmund Freud, osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya. 65 éves a mai napon George Clooney, amerikai színész, rendező. Többek között a Batman and Robin, valamint a Vészhelyzet című sorozatban is láthattuk. 268 éve 1758-ban született Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője. 186 éve Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit. 116 éve született Tatai Sándor író. 113 éve 1913-ban született Dávid Gyula, Kossuth díjas zeneszerző, népdalgyűjtő. A kalendárium rovatunkra elő van készítve egy ajándékdal, ezzel a dallal mindazokat köszöntjük, akik valamilyen szempontból a mai napon ünnepeltnek számítanak.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!

0: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak.

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transhargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

4-es street és a hadd menjen 8:30 után 8 perccel. A pop történelem két generációjának ikonikus találkozása a dalban megérkezett. Madonna és Sabrina Carpenter közös dala a Bring Your Love már durván nyomul a slágerlistákon. A nagyszabású együttműködés nem csupán egy egyszeri kollaboráció. A felvétel a Confessions 2 című várható Madonna album vezető szerzeménye, amely a legendás előadó 2005-ös korszakalkotó lemezének folytatásaként érkezik. Hogyha jól tudom, akkor nyáron várható a nagylemez megjelenése, rajta sok-sok zenei finomsággal. De visszatérve a dalra, a rajongók már kaphattak ízelítőt nem csak a dalból, hanem az albumból a 2026-os Coachella nagy színpadán, ahol a két ikon közösen mutatta be a tracket. A Bring Your Love egy lendületes klubhangzású zene, amely egyszerre idézi meg Madonna klasszikus dance korszakát és Sabrina Carpenter új hullámos pop stílusát.

0: A mai nap tökéletes ürügy arra, hogy együnk valami finomat, pusztán azért, mert szeretjük az ízét, és nem a kalóriákat számolgatjuk. Ma van a Nemzetközi Diétamentes Nap, amit minden évben május 6-án ünnepelnek világszerte. A napot egyébként 1992-ben egy brit feminista aktivista indította el, aki maga is felépült az anorexiából, megelégelve, hogy a környezetében állandóan a testsúlyuk miatt szoronganak az emberek, és folyamatosan bűntudatuk volt a kávészünetben elfogyasztott mondjuk egy darab keks miatt. Egyébként a mai nap lényeg azért túlmutat azon, hogy együnk valami finomat, hiszen emlékeztet bennünket arra, hogy a kopralás és a drasztikus fogyókúrák hosszú távon gyakran többet ártanak a szervezetünknek, mint amennyit használnak. Ugyanakkor érdemes odafigyelni arra, hogy a különböző testalkatok és méretek elfogadása az előítéletek elleni küzdelem is egyben. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy bűntudat nélkül tudjunk enni, és ne jó vagy rossz címkékkel lássuk el az ételeket. Már csak egy kérdés maradt így a végére. Megünnepeljük-e a mai napot valami finomsággal?
1: Fanek Rádió! Fülig zene!

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A Xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: Bár ragyogóan süt a nap, azért még paradicsomi állapotok nincsenek épp, de jó úton haladunk. 1988-ból hoztam Shadi-tól a Paradise című szerzeményt, mindössze másfél perc maradt hátra a hírekig. Hamarosan friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól, természetesen azt követően is az új zenék és slágerek lesznek főszerepben itt nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda, ez még mindig a Kotyogó, és még mindig azon vagyunk, hogy egy mindenki normálisan megébredjen, ne zombiként sétáljon az irodában, hanem a feladataira, munkájára tudjon koncentrálni, nem másért, minél hamarabb elvégezzük, annál hamarabb érkezik az elégedettség érzete, ami nyilván továbbiakat ad hozzá a mai napunkhoz úgy, hogy a végén elégedetten dőljünk hátra, tegyük fel a lábunkat, és mondjuk ígyunk meg egy pohár bort, vagy olvassunk egy jó könyvet, vagy mindkettő. Fülig zenék hamarosan, előtte azonban hírek, információk.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Megbukott az Ilija Balozsán vezette kormány, miután a parlament elfogadta a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A szavazáson 281 képviselő támogatta az indítványt, mindössze 4-en szavaztak ellene, 3 voks pedig érvénytelen volt. Az indítványt a Szociáldemokrata Párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Béke Románia az első parlamenti frakció képviselői kezdeményezték. A parlamenti döntéssel a kormány elveszítette a többségi támogatását, így hivatalosan is megszűnik a dátuma. A szavazást megelőző vitában Ilija Balozsán úgy fogalmazott, akár távozik, akár nem, az ország súlyos problémái továbbra is megmaradnak, és szerinte az indítvány kezdeményezői nem mutattak be konkrét megoldási tervet. Ilija Balozsán összehívta a Nemzeti Liberális Párt Országos Politikai Bizottságát a bizalmatlansági indítvány utáni helyzet értékelésére és a további lépések meghatározására. Szorin Grindeanu, a PESZEDE elnöke szerint az lenne a normális, ha Ilija Balozsán miniszterelnök most lemondana, miután a parlament elfogadta a bizalmatlansági indítványt. A politikus úgy fogalmazott, a kormányfőnek a nagy többséggel megszavazott indítvány után politikai felelősséget kellene vállalnia és távoznia kellene a hivatalából. Grindeanu szerint a kialakult helyzet egyértelmű bizalmi válságot jelez a kormány és a parlament között. A szavazás után a kabinet elveszítette a parlamenti támogatását, így ügyvezető kormányként működik tovább az új kabinet megalakulásáig. A Nemzeti Liberális Pártnak a kormányzati felelősség vállalása és a felelősség elől való menekülés között választania kell a politikai válság után, fogalmazott Katalin Predoyó. A bizalmatlansági indítvány elfogadását követően a PENELE első alelnöke úgy fogalmazott, a pártnak nem szabad kivonulnia a kormányzásból, mert ezzel instabilitást és politikai légüres teret teremtene. Hangsúlyozta, hogy a PENELE-nek továbbra is részt kell vennie a döntéshozatalban, és vállalnia kell a kormányzati szerepet. Predoyó szerint a párt előtt álló döntés nem egyszerű politikai lépés, hanem felelősségvállalás az ország működéséért, különösen egy elhúzódó kormányválság idején. A Mentsétek meg Romániát szövetség az USZERE miniszterei folytatják a munkát az új kormány kinevezéséig, jelentette be kedden Dominik Fritz pártelnök. Temesvár polgármestere azt írta a Facebook bejegyzésében, a parlament megszavazta a bizalmatlansági indítványt, de az USZERE nem fogja engedni, hogy a PESZEDE és az AUR visszavezesse Romániát a múltba. A két alakulat csak a kiváltságait félti, azért akarták megállítani a reformokat, a kapzsiságok azonban sokba fog kerülni a romániaiaknak. Sokan vagyunk, akiket undorral és dűvel tölt el a helyzet, de nem szabad határozatlanoknak lennünk, szögezte le Dominik Fritz, aki rámutatott, az USZERE miniszterei folytatják a munkát az új kormány kinevezéséig, és ismét hangsúlyozta, pártja nem fog újabb kormányalakítási tárgyalásokat folytatni a PESZEDE-vel. A kormány legutóbbi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el, amely biztosítja az 1500 lejes szakmai pótlék kifizetését a pedagógusok és a tanügyi segítő személyzet számára a folyó tanévre. A kabinet az utalványokat májustól kezdi folyósítani, és azokat a 2025-2026-os tanév végéig lehet felhasználni. A közoktatásban augusztus 31-ig, a felső oktatásban pedig szeptember 30-áig. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta jégbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. 4 fokot mérnek Csíkszeredában, 23-24 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után vissza a kotyogóba.
3: A kotyogóba.
2: Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között Alex Warren, The Second Voice, The Weeknd, Miles Smith, Niall Horan, No Doubt és még sokan mások. Kétség se fér hozzá, hogy a következő óra is jól fog telni, feltéve ha együtt maradunk az éterben.

The Second Voice és a Let Me Be 2026-ból 4:10 lesz 5 perc múlva. A cséki labdarúgás és a klub története egyik legnagyobb sikerének tekinti a címvédő, fecsössze be péntek esti legyőzését I. és Róbert, az FK Csíkszereda vezetőedzője, amellyel a székelyföldi csapat hatalmas lépést tett a román szuperligában maradás felé. Persze még mindig égnek a vonalak a román sportsajtóban, a múlt pénteki történelmi győzelem után ugye 1-0-val végződött a mérkőzés. Gigi Becali bukaresti klub tulajdonos magyar ellenes kirohanásait és fenyegetőzéseit, miszerint legközelebb szétverjük őket, gyakorlatilag már megszoktuk. Úgy tűnik, hogy Bukarestben még mindig nem bírták lenyelni a cséki gombócot. Apropó gombóc, érkezik az Anna and the Barbies, és egy dal 2012-ből.

0: nem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
3: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
4: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaházépítéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából a Dedeman alkalmazásban, és megnyerheted az új Renault Clio-t vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a kampanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Kultúrtipp. Szabadidős programok a Fun FM rádió ajánlásával.
1: 2026. május 8-a és 10-e között kerül megrendezésre ismét a Mikó várban a Kárpát-medencei borkultúra kiemelkedő találkozója a Borszereda. Hiszünk abban, hogy a bor több mint termék, évszázados tradíció, egyedi karakter és közösség formáló erő. Építsünk valódi kapcsolatokat ott, ahol a poharakba nem csak a nemes nedű, hanem a mögött álló történet is belekerül. Minőségi kóstolók, szakmai programok és a régió legkiválóbb pincészetei várják a nagy közönséget a közelgő hétvégén. Találkozzunk május 8-a és 10-e között Csíkszeredában, a Mikóvár egyedülálló kulisszái között a Borszeredán.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

10 lesz, 2 perc múlva, jó reggelt kívánok mindenkinek. Arra gondoltam, hogy ha már manapság az új zenékben nagyon sok régi sláger köszön vissza mondjuk részleteiben vagy dallamában, akkor mi lenne, hogyha szétnéznénk egy icipicit az eredetiek között? A 90-es évek house zenéje a klubkultúra aranykorának számít. Gyakorlatilag olyan slágereket szedtem elő, amelyek hallatán azonnal emelkedni kezd a hangerő, és persze nem véletlenül. Nem az underground, a sötét technóklubok elvont trackjeit hoztam el, hanem azokat a bombabiztos house slágereket, amelyek dallamosak, pörgősek, fülbemászóak és tökéletesen passzolnak egy dinamikus reggelhez, akár otthon főz, akár takarít, akár éppenséggel dolgozik. A felsorolás elején az Euro House és a Vocal House alapművei között válogatunk. Itt van már is 93-ból, nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, biztos vagyok benne, hogy igen, Robin S. és a Show Me Love.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: Cseffein az éterben.
1: Kotyogó.
0: Ősszük le együtt.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
3: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri!
2: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Ringsilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladék típus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
5: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak!

A zenéje a klubkultúra aranykorának számított. A következő blogban elsősorban olyan klubslágerek fognak felcsendülni itt a kotyogóban, amik átlépték a pop zene határát, és gyakorlatilag annak ellenére, hogy mindhárom a 90-es években jelent meg, vagy a 90-es évtized nagy slágereinek számított, mindhárom folyamatosan visszaköszön napjaink vadi új slágerei között is, érkezik szépen kronológikus sorrendben 1994-ből, hogyha jól emlékszem, The Bucketheads és a The Bump, hiszen Kenny Dope projektje, az a híres fúvos és diszkó minta az elején egyszerűen felrobbantja majd a hangulatot, rögtön utána 95-ből Nightcrawlers és a Push the Feeling On, illetve végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, Mouse T vs. Hot and Juicy, Horny 1998-ból. Kicsit pimasz, rendkívül funky house, ami a 90-es évek végének egyik legnagyobb rádiós sikere volt. Egyébként visszatérve a középső dalra 1995-be, Nightcrawlers Push the Feeling On, az egyik legtöbbet mintázott, azaz samplingelt house alapnak számít a világon. Pitbull is ebből csinált magának világslágert, és még van jó néhány feldolgozás, amiben visszaköszön az ismerős alap, mert ritmusos, mert lüktető és rendkívül pörgős.

Nightcrawlers és a Push the Feeling On 1995-ből 3:45 múlt 2 perccel. Hozom a további számokat, amik egyáltalán nem jók. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez nincs így rendben, derül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett friss felméréséből. Iskola, házi feladat, külön órák, internet. Ez tölti ki a legtöbb gyermek napját. Az alvás, a sport, az olvasás és a szabadban töltött idő sokak számára inkább vágy, mint valóság, idézi a felmérést a G4 Media. A közel 1500, 9 és 17 év közötti gyermek megkérdezésével készült kutatás szerint a napi programot elsősorban az iskola és a digitális eszközök határozzák meg, miközben kevés idő marad pihenésre, mozgásra vagy éppenséggel a családra. Egy gyermek általában 5-6 órát tölt az iskolában, ehhez jön még körülbelül 1 óra utazás, otthon további 1-2 óra. Ez a házi feladat elkészítésére megy el. Ezt követi némi internetezés, napi 3-4 óra, közösségi média, játék, videók. A családdal töltött idő ideális esetben mindössze 1-2 óra. Összességében egy diák napi körülbelül 8 órát tölt tanulással, de a gyerekek 40%-ánál az akár 10 órára is nőhet. A terhelés különösen a nagyvárosokban magas. A diákok 41%-a napi 3 óránál is többet tanul otthon, szemben a vidéki 33%-kal. Az életkor előre haladtával a terhelés is nő, míg az általános iskola alsó tagozatán a diákok 20%-a tölt 3 óránál többet házi feladattal, a felső tagozaton ez az arány már bizony akár a 41%-ot is elérheti, és még ugye nem is beszéltünk a külön órákról. Amikor arról kérdezték a gyerekeket, mit változtatnának, a gyerekek meglepően egyértelmű válaszokat adtak, és ezek között nem szerepelt több képernyőidő. Majdnem minden második gyermek több alvást szeretne. Ez az igény az életkorral együtt nő. Az alsósok 24, a felsősök 42. A középiskolások 52%-a szeretne többet pihenni. Egyharmaduk több időt szeretne a családjával, és több időt a szabadban. A gyerekek 41%-a több személyes találkozást szeretne a barátaival, nem online, hanem élőben. 36% pedig több sportolási lehetőségre vágyik.

4 perc maradt hátra 10 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Előtte azonban még egy dal belefér a 90-es évek klubkultúrájának a nagyjai közül, aztán kettő másikat hagyunk a következő órára, de higgyék el, hogy mindhármat megéri kivárni. Zongorás és felemelő house klasszikusok a 90-es évekből, egészen pontosan 90-ben jelent meg a Black Box Ride on Time című szerzeménye, ez brutális energia, és egy ilyen brutális energia lökettel zárjuk a kotyogónak ezt az óráját. Aztán a következő órában érkezik hozzánk Ultra Nate és a Free 1997-ből, ez gyakorlatilag a szabadság totális himnuszának számít, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban ezt a blokkot zárjuk egy olyan dallal, amely az elektronikus zene történetének egyik legfontosabb és legslágeresebb darabja. Hogy melyik az, kiderül a következő órában.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Megbukott az Illia Balozsán vezette kormány, miután a parlament elfogadta a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A szavazáson 281 képviselő támogatta az indítványt, mindössze 4-en szavaztak ellene, 3 voks pedig érvénytelen volt. Az indítványt a Szociáldemokrata Párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Béke Románia az első parlamenti frakció képviselői kezdeményezték. A parlamenti döntéssel a kormány elveszítette a többségi támogatását, így hivatalosan is megszűnik a dátuma. A szavazást megelőző vitában Illia Balozsán úgy fogalmazott, akár távozik, akár nem, az ország súlyos problémái továbbra is megmaradnak, és szerinte az indítvány kezdeményezői nem mutattak be konkrét megoldási tervet. Illia Balozsán összehívta a Nemzeti Liberális Párt Országos Politikai Bizottságát a bizalmatlansági indítvány utáni helyzet értékelésére és a további lépések meghatározására. Sorin Grindeanu, a PESZEDE elnöke szerint az lenne a normális, ha Illia Balozsán miniszterelnök most lemondana, miután a parlament elfogadta a bizalmatlansági indítványt. A politikus úgy fogalmazott, a kormányfőnek a nagy többséggel megszavazott indítvány után politikai felelősséget kellene vállalnia és távoznia kellene a hivatalából. Grindeanu szerint a kialakult helyzet egyértelmű bizalmi válságot jelez a kormány és a parlament között. A szavazás után a kabinet elveszítette a parlamenti támogatását, így ügyvezető kormányként működik tovább az új kabinet megalakulásáig. A Nemzeti Liberális Pártnak a kormányzati felelősség vállalása és a felelősség elől való menekülés között választania kell a politikai válság után, fogalmazott Katalin Predoyó. A bizalmatlansági indítvány elfogadását követően a PENELE első alelnöke úgy fogalmazott, a pártnak nem szabad kivonulnia a kormányzásból, mert ezzel instabilitást és politikai légüres teret teremtene. Hangsúlyozta, hogy a PENELE-nek továbbra is részt kell vennie a döntéshozatalban, és vállalnia kell a kormányzati szerepet. Predoyó szerint a párt előtt álló döntés nem egyszerű politikai lépés, hanem felelősségvállalás az ország működéséért, különösen egy elhúzódó kormányválság idején. A Mentsétek meg Romániát Szövetség az USZERE miniszterei folytatják a munkát az új kormány kinevezéséig, jelentette be kedden Dominik Fritz pártelnök. Temesvár polgármestere azt írta a Facebook bejegyzésében, a parlament megszavazta a bizalmatlansági indítványt, de az USZERE nem fogja engedni, hogy a PESZEDE és az AUR visszavezesse Romániát a múltba. A két alakulat csak a kiváltságait félti, azért akarták megállítani a reformokat, a kapzsiságuk azonban sokba fog kerülni a romániaiaknak. Sokan vagyunk, akiket undorral és dűvel tölt el a helyzet, de nem szabad határozatlanoknak lennünk, szögezte le Dominik Fritz, aki rámutatott, az USZERE miniszterei folytatják a munkát az új kormány kinevezéséig, és ismét hangsúlyozta, pártja nem fog újabb kormányalakítási tárgyalásokat folytatni a PESZEDE-vel. A kormány legutóbbi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el, amely biztosítja az 1500 lejes szakmai pótlék kifizetését a pedagógusok és a tanügyi segítő személyzet számára a folyó tanévre. A kabinet az utalványokat májustól kezdi folyósítani, és azokat a 2025-2026-os tanév végéig lehet felhasználni. A közoktatásban augusztus 31-éig, a felső oktatásban pedig szeptember 30-áig. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta jégbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, 23-24 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. 14 Celsius fokot mérnek már Csíkszeredában, akár a 24-25 fokot is elérhetjük. Érdemes kihasználni ezt a rendkívül jó és végre valahára most szinte-szinte már nyárias időjárást, holott még csak május elején vagyunk. 6-a van, szerda. 2 dalt ígértem még a 90-es évek house dalainak fénykorából, és természetesen a szavam állom. 1997-ből érkezik az Ultra Nate, valamint a Free, rögtön utána pedig Stardust és a Music Sounds, Better With You.

0: Az ördög visszatért a csíki moziba is, ráadásul nem akárhogy Prádát visel. 0724-860-000, gondolom, hogy elmondtam mindent a felvezetőben. Május 7-én este 7 órától ismét látható a csíki moziban Az ördög Prádát visel második része magyar szinkronnal. Erre ajánlok fel egy páros belépőt egy helyes válaszért cserében. Mutatom az előzetest, és jön a kérdés.
1: A Runway nem csupán egy magazin, hanem globális jelkép, ami valamilyen úton, módon mindnyájunkat újra összehoz.
2: Hello!
1: Na csak, mit fújt ide a szél a turkálóból?
2: Várjon, ki ez itt? Ismeri? Én ismerem? Andy Sachs. Andrea.
1: Ő volt az egyik Emily.
2: Az egyik mi?
3: 2026-ban a nagy csillagok örökké tündökölnek.
2: Ugye most csak káprázik a szemem.
4: Szia, Emily!
2: Maga is ismeri őt. Egy időben voltunk a Rambénél. Igazán? Én hol voltam?
3: Az ördög Prádát visel 2.
2: Mivel kezdjünk?
4: Én lettem az új rovatvezető.
2: Na, ne szórakozz.
4: Ő lett, és úgy örülünk.
2: Tudod, érdekes, mert megváltoztál, tényleg magabiztosabb vagy. De a szemöldököd nem szedetted ki.
3: Hamarosan a mozikban.
0: Május 7-én este 7 órától látható ismét a csíki moziban Az ördög Prádát visel második része, és egy helyes válaszért adok egy páros belépőt méghozzá a 7-ei vetítésre. 0724-860-000, melyik ikonikus popdal csendül fel az előzetesben, és ki az előadója, meg nyilván a dal címe is kell. Tehát kell egy előadó és egy dal cím. 0724-860-000, mindez egy páros belépőért Az ördög Prádát visel című film május 7-ei vetítésére a csíki moziban.

0: Megraktuk úgy rendesen a mai napot popkulturális érdekességekkel és különlegességekkel. Egyébként zajlik a játék a Csíki Mozi, valamint a Fan FM Rádió közös szervezésében. Azt kell megírni nekem, hogy a film előzetesében melyik ikonikus popdal csendül fel. Egyébként még mindig szól a háttérben. Kell az előadó neve és a dal címe is, ami egyébként 1990-ben jelent meg, és örökre megváltoztatta a popkultúrát, és megváltoztatta a táncművészetet. A dalhoz készült klipet az a David Fincher rendezte, aki később olyan kultikus hollywoodi filmeket tett le az asztalra, mint a hetedik, a Harcosok klubja vagy a Social Network. A fekete-fehér 1920-as és 30-as éveket idéző hollywoodi látványvilág az ő precizitásának köszönhető, még mindig a dalhoz forgatott klipről beszélek. Egyébként a klipben látható szögletes pózolós kézmozdulatokra épülő tánc nem az énekes találmánya. Ő a New Yorki underground afroamerikai és latinamerikai LMBTQ klubokból, az úgynevezett ballroom kultúrából emelte ki, és tette fő sodorbeli világslágerré. Ha az MTV annak idején ki akart vágatni néhány jelenetet a klipből, mert az énekesnő egy áttetsző csipkeruhát viselt, ami alatt látszottak a mellei. Természetesen a pop nagyasszonya nemet mondott a vágásra, a TV csatorna pedig meghátrált, mert tudták, hogy a dal így is úgy is hatalmasat fog szólni, és szól azóta is, hogy 1990-ben megjelent. Írja meg nekem a dal előadóját és a dal címét, és nyerjen páros belépőt. Az Ördög Prádát visel című film a második részének soron következő vetítésére, május 7-én este 7 órától a Csíki moziban.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
2: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a Csíkszeredai könyvásáron a Bookart kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookart vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre, József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, egyedemese, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint táncos filmos néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bookart kiadó standjánál találja meg.
1: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a város.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
1: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékuk és kertészeti termékek kategóriájából a Dedeman alkalmazásban, és megnyerheted az új Renault Clio-t vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
3: Reklámot hallottak.

Május 7-en este 7 órától ismét látható a Csíki moziban, ezúttal magyar szinkronnal. Az Ördög Prádát visel 2. Erre tudok felajánlani páros belépőt. Azok között sorsolok, akik mostanáig megírták nekem. Madonna, illetve Vogue, tehát az előzetesben is felcsendülő dal előadója Madonna, és az 1990-ben megjelent Vogue Stop 793. Gratulálok a nyertesnek, nagyon jó szórakozást kívánok holnap estére a Csíki moziban.

Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Május 6-án a Pacsirta sétányon, illetve a Suta sétányon kell forgalom korlátozásra számítani az általános tavaszi nagy takarítás miatt. Május 7-én csütörtökön pedig a Narcisz sétányban lesz forgalom korlátozás.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Bírálta az RMDS-t az Aura elnöke George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A politikus felidézte, hogy az évelején Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is utcára vonultak az emberek az adóemelések miatt, és a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítvány támogatását kérték a parlamenti képviselőiktől. George Simion szerint az RMDS azért nem szavazta meg a kedden elfogadott indítványt, mert az AUR nyújtotta azt be. Az AUR tiszteletben tartja azoknak az akaratát, akik rájuk szavaztak. Az RMDS azonban elárult a választóit, jelentette ki Simion. Az AUR elnöke ugyanakkor felhívással fordult a romániai magyarokhoz, hogyha valódi politikai képviseletet akarnak, iratkozzanak be a pártjába. Meghívását később kiterjesztette Románia összes polgárára, hangsúlyozva, hogy minden ember és minden szavazat fontos. Alkotmányos szempontból az Ilie Valozsán vezette kormány legfeljebb 45 napig maradhat ügyvivő minőségben. Az ügyvivő kabinet hatásköre azonban jelentősen korlátozott. Nem bocsáthat ki sürgősségi rendeleteket és nem kezdeményezhet új törvényeket, így nem viheti tovább az állami reformokat, vagy a PNRR források lehívásához szükséges intézkedéseket. A következő miniszterelnök jelölt nevesítése Nikos Ordán államfő feladata. Előrehozott választásokról csak akkor lehet szó, ha két egymást követő kormányalakítási kísérlet is megbukik a parlamentben 60 napon belül. Ilie Valozsán miniszterelnök közölte, nem fog lemondani mandátumáról az ügyvivői időszak végéig. A kormányfő a Nemzeti Liberális Párt vezetőivel folytatott tanácskozáson reagált Soringrin Deanu felvetésére. A PESZEDE elnöke a bizalmatlansági indítvány sikere után azt mondta, a kormány ellen leadott elsöprő szavazatarány indokolná Valozsán távozását az ügyvivő kormány éléről. A bizalmatlansági indítvány rekordnagyságú, 281 támogató, 4 ellenző és 3 érvénytelen szavazatot összesített. Az alkotmány értelmében a megbuktatott kormány ügyvivőként korlátozott jogkörrel maradt hivatalban az új kabinet megalakulásáig. A Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonulásáról döntött tegnapi ülésén az alakulat vezetőtestülete. Az országos politikai bürő azután ült össze, hogy a parlament megszavazta a Valozsán kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A több órás ülés utáni sajtónyilatkozatában Ilie Valozsán pártelnök kijelentette, az ellenzékbe vonulásról szóló döntésével a PNL bebizonyította, hogy van méltósága. Tovább fognak dolgozni egy kiváltságok és szinekúrák nélküli modernizációs pólus létrehozásáért. A PNL első alelnöke Ciprián Csúkó ismertette a testület ülésén elfogadott határozatot is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, helyenként azonban a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. 17 fokot mérnek Csíkszeredában, 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó utolsó órája, én Günther Ottó vagyok, Fülig zenékkel köszöntöm Önöket. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között Olivia Dean, Dermot Kennedy, Hurt, Roxette és még sokan mások.
0: A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

kormányzati drágulások után május 6-án szerdán újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A piac nagy szereplői egyre inkább az árak egységesítésére törekednek megszüntetve a hét elején még meglévő kisebb-nagyobb különbségeket. A legszembetűnőbb változás szerda reggel a Rompetról és a MOL töltőállomásain történt. Mindkét hálózat literenként 10-ban is egységes áremelést vezetett be a normál benzin és a normál dízzel esetében, értesült az Economedia. Ennek nyomán a benzinára 9,22 banira, míg a dízel ára 9,92 banira emelkedett. A szokárhálózat sem maradt ki az áremelkedésből, szintén 10 banival emelte az árakat. Ennek ellenére továbbra is a legolcsóbb szolgáltató maradt, a benzin 9,19, a dízel pedig 9,89 baniba kerül. A piac többi szereplőivel ellentétben a Petrom, az OMV és a Lukoil nem változtatott az árakon kedd és szerda között. A Petrom továbbra is 9,12 a benzin esetében, illetve 9,83-ban is árral számol a dízel ár esetében, míg az OMV 9,22, illetve 9,92-ban itt kér az üzemanyagokért. A Lukoil a benzin árát 9,12 banint tartja, azonban továbbra is nála a legmagasabb a normál dízel ára, amely 9,94 baniba kerül. A legtöbb nagyforgalmazó jelenleg nagyon szűk ársávban működik. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, és talán az lenne a legegyszerűbb, hogyha mondjuk a dugóban sorakozó autója helyett holnap reggeltől például a biciklit választaná.

0: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni. És nyerni? Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: 176.400 fontért talált gazdára az 1987-es Faith című slágerhez készült videoklipben használt bőrcseki, amelyet George Michael viselt. A Jackie a Hertfordshire-i Popstore aukciós ház gyűjteményének része volt. Az árverésen olyan ikonikus tárgyak is szerepeltek, mint Freddie Mercury arany mikrofonja, vagy John Lennon egyik utolsó autógramja. Egyébként ezt a szóban forgó bőrkabátot George Michael nem csak a klipben, hanem a 88-as Faith turné első állomásain is viselte. A tervezője Russell Tate személyére szabta. Hátoldalán a brit BSA kristályokkal díszített vörös logója látható. Az aukciós ház közlése szerint a Jackie-t egy rajongó vásárolta meg, és az az Egyesült Királyságban marad. Érdekesség, hogy a ruhadarab eredetileg mindössze 290 fontba került, amikor a La Rocca londoni üzletében először forgalomba hozták.
1: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.
2: Közérdekű hirdetés következik.
0: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyve áráról öndönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja be. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget. Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig Zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Frankie Miller is egy 1982-es megasláger, ez volt a Jealousy, 3 perccel déli 12 óra előtt. Hamarosan kezdik húzni a harangokat, érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, én pedig búcsúzom. Előtt azonban egy vagány filmvetítést és egy beszélgetést ajánlanék a figyelmükbe. Ma este a Csíki moziban 7 órától látható a Jókai Erdélyben című dokumentumfilm, és ennek kapcsán egy beszélgetés is lesz, ugyanis Maksai Ágnes és László Lóránd dokumentumfilmjének a bemutatóját követően a filmben Tészabó Levente irodalomtörténész, vagy filmben szereplő Tészabó Levente irodalomtörténész, illetve Maksai Ágnes rendezőt faggatom. Ha van kedvük, nézzük meg együtt ezt a filmet 7 órától a Csíki moziban. A belépés díjtalan, azonban előzetes regisztráció szükséges. Ennek reményében, azaz a ma esti találkozás reményében búcsúzom. Én Günther Otto vagyok, találkozzunk holnap is.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Bírálta az RMDS-t az Aura elnöke George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A politikus felidézte, hogy az évelején Csíkszeredában, Székelyudvarhelyén és Sepsiszentgyörgyön is utcára vonultak az emberek az adóemelések miatt, és a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítvány támogatását kérték a parlamenti képviselőiktől. George Simion szerint az RMDS azért nem szavazta meg a kedden elfogadott indítványt, mert az AUR nyújtotta azt be. Az AUR tiszteletben tartja azoknak az akaratát, akik rájuk szavaztak. Az RMDS azonban elárult a választóit, jelentette ki Simion. Az AUR elnöke ugyanakkor felhívással fordult a romániai magyarokhoz, hogyha valódi politikai képviseletet akarnak, iratkozzanak be a pártjába. Meghívását később kiterjesztette Románia összes polgárára, hangsúlyozva, hogy minden ember és minden szavazat fontos. Alkotmányos szempontból az Ilie Valozsán vezette kormány legfeljebb 45 napig maradhat ügyvivő minőségben. Az ügyvivő kabinet hatásköre azonban jelentősen korlátozott. Nem bocsáthat ki sürgősségi rendeleteket és nem kezdeményezhet új törvényeket, így nem viheti tovább az állami reformokat, vagy a PNRR-re források lehívásához szükséges intézkedéseket. A következő miniszterelnök jelölt nevesítése Nikus Ordán államfő feladata. Előrehozott választásokról csak akkor lehet szó, ha két egymást követő kormányalakítási kísérlet is megbukik a parlamentben 60 napon belül. Ilie Valozsán miniszterelnök közölte, nem fog lemondani mandátumáról az ügyvivői időszak végéig. A kormányfő a Nemzeti Liberális Párt vezetőivel folytatott tanácskozáson reagált Soring Grindelno felvetésére. A PESZEDE elnöke a bizalmatlansági indítvány sikere után azt mondta, a kormány ellen leadott elsöprő szavazatarány indokolná Valozsán távozását az ügyvivő kormány éléről. A bizalmatlansági indítvány rekordnagyságú 281 támogató, 4 ellenző és 3 érvénytelen szavazatot összesített. Az alkotmány értelmében a megbuktatott kormány ügyvivőként korlátozott jogkörrel maradt hivatalban az új kabinet megalakulásáig. A Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonulásáról döntött tegnapi ülésén az alakulat vezető testülete. Az országos politikai bürő azután ült össze, hogy a parlament megszavazta a Valozsán kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A több órás ülés utáni sajtónyilatkozatában Ilie Valozsán pártelnök kijelentette, az ellenzékbe vonulásról szóló döntésével a PNL-e bebizonyította, hogy van méltósága. Tovább fognak dolgozni egy kiváltságok és szinekúrák nélküli modernizációs pólus létrehozásáért. A PNL-e első alelnöke Ciprián Csúkó ismertette a testület ülésén elfogadott határozatot is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, helyenként azonban a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. 17 fokot mérnek Csíkszeredában, 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig mosoly. Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont. Történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szigoli. Társszervező a Kriterion Alapítvány. Média partner a Fan FM Rádió.
1: Reklámot hallottak.

0: FM 87.6 Gipszeredó. Szültől fülig. Fan FM.
1: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fan FM rádió.
0: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fan FM rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
2: Fülig zene.
0: Fülig.

0: hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Mofettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Mofettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Bírálta az RMDS-t az Aura elnöke George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A politikus felidézte, hogy az évelején Csíkszeredában, Székelyudvarhelyén és Sepsiszentgyörgyön is utcára vonultak az emberek az adóemelések miatt, és a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítvány támogatását kérték a parlamenti képviselőiktől. George Simion szerint az RMDS azért nem szavazta meg a kedden elfogadott indítványt, mert az AUR nyújtotta azt be. Az AUR tiszteletben tartja azoknak az akaratát, akik rájuk szavaztak. Az RMDS azonban elárult a választóit, jelentette ki Simion. Az AUR elnöke ugyanakkor felhívással fordult a romániai magyarokhoz, hogyha valódi politikai képviseletet akarnak, iratkozzanak be a pártjába. Meghívását később kiterjesztette Románia összes polgárára, hangsúlyozva, hogy minden ember és minden szavazat fontos. Alkotmányos szempontból az Ilie Valozsán vezette kormány legfeljebb 45 napig maradhat ügyvivő minőségben. Az ügyvivő kabinet hatásköre azonban jelentősen korlátozott. Nem bocsáthat ki sürgősségi rendeleteket és nem kezdeményezhet új törvényeket, így nem viheti tovább az állami reformokat, vagy a PNRR-re források lehívásához szükséges intézkedéseket. A következő miniszterelnök jelölt nevesítése Nikus Ordán államfő feladata. Előrehozott választásokról csak akkor lehet szó, ha két egymást követő kormányalakítási kísérlet is megbukik a parlamentben 60 napon belül. Ilie Valozsán miniszterelnök közölte, nem fog lemondani mandátumáról az ügyvivői időszak végéig. A kormányfő a Nemzeti Liberális Párt vezetőivel folytatott tanácskozáson reagált Soringrin Deanu felvetésére. A PESZEDE elnöke a bizalmatlansági indítvány sikere után azt mondta, a kormány ellen leadott elsöprő szavazatarány indokolná Valozsán távozását az ügyvivő kormány éléről. A bizalmatlansági indítvány rekordnagyságú 281 támogató, 4 ellenző és 3 érvénytelen szavazatot összesített. Az alkotmány értelmében a megbuktatott kormány ügyvivőként korlátozott jogkörrel maradt hivatalban az új kabinet megalakulásáig. A Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonulásáról döntött tegnapi ülésén az alakulat vezető testülete. Az országos politikai bürő azután ült össze, hogy a parlament megszavazta a Valozsán kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A több órás ülés utáni sajtónyilatkozatában Ilie Valozsán pártelnök kijelentette, az ellenzékbe vonulásról szóló döntésével a PNL-e bebizonyította, hogy van méltósága. Tovább fognak dolgozni egy kiváltságok és színekúrák nélküli modernizációs pólus létrehozásáért. A PNL-e első alelnöke Ciprián Csúkó ismertette a testület ülésén elfogadott határozatot is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, helyenként azonban a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. 17 fokot mérnek Csíkszeredában, 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni. És nyerni! Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az Országos Helyreállítási Terv, pénzeszközök a Modern és Megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

0: elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene. Fun FM.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a csíkszeredai könyvásáron a Bookkart kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookkart vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre, József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, egyedemese József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Cserna Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint Táncos Vilmos, néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bookkart kiadó standjánál találja meg.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány elfogadása már gazdasági következményekkel is jár, figyelmeztetett Daniel Dajánó, a költségvetési tanács elnöke. A szakember elmondta, a lej gyors gyengülése és a pénzpiaci feszültségek közvetlenül összefüggenek a politikai válsággal. A szakértő szerint Romániát megbüntethetik a befektetők, ha az ország feladja a költségvetési hiány csökkentésére irányuló intézkedéseket. Az euró hivatalos árfolyama csaknem 5 lej 22 banira emelkedett, míg a bankközi piacon az 5 lej 24 ban is szintet is elérte, ami történelmi rekordnak számít. Közben az infláció továbbra is magas, a költségvetési hiány pedig még mindig a legnagyobb az Európai Unióban. Az idei első negyedévben ugyan csökkent a deficit, de az egész évre kitűzött 6,2%-os GDP arányos cél továbbra is nehezen teljesíthető, fogalmazott a szakember. Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben. A Román Nemzeti Bank a BNR által szerdán közzétett árfolyam szerint 1 euró 5 lej 26 baniba kerül, 0,97%-kal többe, mint kedden. A lej az amerikai dollárhoz képest is gyengült. A svájci frank árfolyama 0,8%-kal 5 lej 74 baniról az előző napi 5 lej 69 bani helyett tovább emelkedett. Kezdődnek az egyeztetések a korábbi kormánykoalíció pártvezetőivel a Kotrocseni palotában. A konzultációk egyelőre informálisak. Nikus Ordán államfő külön tárgyal Ilie Volozsánnal, Szoringrin Dánoval, Dominik Fritzel és Kelemen Hunorral, hogy felmérje pártjaik álláspontját egy új Európa Párti kormány megalakításáról. Az elnöki hivatal közben bejelentette, hogy a jelenlegi politikai helyzet miatt elmarad a május 9-ére Európa napja alkalmából tervezett fogadás a Kotrocseni palotában. A közlemény szerint az intézményi erőfeszítéseket teljes mértékben a kialakult politikai helyzet kezelésére összpontosítják. Szoringrin Dánó, PESZEDE pártelnök szerdán azt nyilatkozta, hogy még nem kapott meghívást a kormány alakítási tárgyalásokra Nikus Ordán államfőtől. Az AUR soha nem fog támogatni egy olyan kormányt, amelynek nem tagja, jelentette ki szerdán az alakulat szenátusi frakció vezetője. Petri Sorpejú rámutatott, ha valamennyi pártvezető tartja magát ahhoz, amit a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás előtt ígért, nem alakítható ki parlamenti többség. Ha valamelyik pártelnök közben meggondolja magát, legfeljebb egy törékeny többség jöhet létre, de ez nem jelent megoldást a problémákra. A kisebbségi kormány lehetősége kapcsán leszögezte, az AUR soha nem fog támogatni egy olyan kormányt, amelyiknek nem tagja, és szerinte egyetlen komoly párt sem tenné ezt. Pejú szerint az AUR sem kapott meghívást a Kotrocseni palotában sorra kerülő kormányalakítási tárgyalásokra. Kamatmentes állami kincstári hitelt vehetnek fel az önkormányzatok a helyreállítási alapból támogatott beruházások befejezésére. Az erre vonatkozó jogszabályt az RNDS javaslatára fogadta el a hét elején a kormány. Cseke Attila RNDS-es fejlesztési és közigazgatási miniszter szerint ez azért fontos, mert csökkenti annak veszélyét, hogy Románia uniós támogatástól essen el. Idén nyáron pedig lejár az összes olyan beruházás határideje, amelyre az állam a helyreállítási alapból biztosít finanszírozást. Az önkormányzatok, illetve bármely olyan állami intézmény, amely egy a helyreállítási alapból támogatott beruházás kedvezményezettje, hitelt kérhet az állami kincstártól az Európai Uniós támogatással épülő beruházások költségeinek és áfájának fedezésére. Az intézkedés ideiglenes, 2026-ra vonatkozik, és november 15-éig vissza kell fizetni a felvett hitelt a helyreállítási alapos támogatásból, értesült a MASZOL. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 25-26 fokot is elérheti. Csütörtökön derült égbolt mellett száraz napos idő várható néhány felhővel. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 24-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont. Történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli. Társszervező a Kriterion Alapítvány. Média partner a Fan FM Rádió.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni. És nyerni! Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Reklámot hallottak.
2: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang,

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány elfogadása már gazdasági következményekkel is jár, figyelmeztetett Daniel Dajánó, a költségvetési tanács elnöke. A szakember elmondta, a lej gyors gyengülése és a pénzpiaci feszültségek közvetlenül összefüggenek a politikai válsággal. A szakértő szerint Romániát megbüntethetik a befektetők, ha az ország feladja a költségvetési hiány csökkentésére irányuló intézkedéseket. Az euró hivatalos árfolyama csaknem 5,22-ban emelkedett, míg a bankközi piacon az 5,24-ban is szintet is elérte, ami történelmi rekordnak számít. Közben az infláció továbbra is magas, a költségvetési hiány pedig még mindig a legnagyobb az Európai Unióban. Az idei első negyedévben ugyan csökkent a deficit, de az egész évre kitűzött 6,2%-os GDP arányos cél továbbra is nehezen teljesíthető, fogalmazott a szakember. Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben. A Román Nemzeti Bank a Benere által szerdán közzétett árfolyam szerint 1 euró 5,26-baniba kerül, 0,97%-kal többe, mint kedden. A lej az amerikai dollárhoz képest is gyengült. A svájci frank árfolyama 0,8%-kal 5,74-baniról az előző napi 5,69-bani helyett tovább emel. Elkedett. Kezdődnek az egyeztetések a korábbi kormánykoalíció pártvezetőivel a Kotrocseni palotában. A konzultációk egyelőre informálisak. Nikus Ordán államfő külön tárgyal Ilie Volozsánnal, Szoring Rindánóval, Dominik Fritzel és Kelemen Hunorral, hogy felmérje pártjaik álláspontját egy új Európa Párti kormány megalakításáról. Az elnöki hivatal közben bejelentette, hogy a jelenlegi politikai helyzet miatt elmarad a május 9-ére Európa napja alkalmából tervezett fogadás a Kotrocseni palotában. A közlemény szerint az intézményi erőfeszítéseket teljes mértékben a kialakult politikai helyzet kezelésére összpontosítják. Szoring Rindjánó, PESZEDE pártelnök szerdán azt nyilatkozta, hogy még nem kapott meghívást a kormány alakítási tárgyalásokra Nikus Ordán államfőtől. Az AUR soha nem fog támogatni egy olyan kormányt, amelynek nem tagja, jelentette ki szerdán az alakulat szenátusi frakció vezetője. Petri Sorpejú rámutatott, ha valamennyi pártvezető tartja magát ahhoz, amit a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás előtt ígért, nem alakítható ki parlamenti többség. Ha valamelyik pártelnök közben meggondolja magát, legfeljebb egy törékeny többség jöhet létre, de ez nem jelent megoldást a problémákra. A kisebbségi kormány lehetősége kapcsán leszögezte, az AUR soha nem fog támogatni egy olyan kormányt, amelyiknek nem tagja, és szerinte egyetlen komoly párt sem tenné ezt. Pejú szerint az AUR sem kapott meghívást a Kotrocseni palotában sorra kerülő kormányalakítási tárgyalásokra. Kamatmentes állami kincstári hitelt vehetnek fel az önkormányzatok a helyreállítási alapból támogatott beruházások befejezésére. Az erre vonatkozó jogszabályt az RNDS javaslatára fogadta el a hét elején a kormány. Cseh Attila RNDS-es fejlesztési és közigazgatási miniszter szerint ez azért fontos, mert csökkenti annak veszélyét, hogy Románia uniós támogatástól essen el. Idén nyáron pedig lejár az összes olyan beruházás határideje, amelyre az állam a helyreállítási alapból biztosít finanszírozást. Az önkormányzatok, illetve bármely olyan állami intézmény, amely egy a helyreállítási alapból támogatott beruházás kedvezményezettje hitelt kérhet az állami kincstártól az Európai Uniós támogatással épülő beruházások költségeinek és áfájának fedezésére. Az intézkedés ideiglenes 2026-ra vonatkozik, és november 15-éig vissza kell fizetni a felvett hitelt a helyreállítási alapos támogatásból, értesült a MASZOL. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 25-26 fokot is elérheti. Csütörtökön derült égbolt mellett száraz napos idő várható néhány felhővel. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 24-26 fokot is elérheti.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyves polcán tudni. A választott könyve áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: és napjaink legjobbjai.
1: FM Rádió.
2: Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány elfogadása már gazdasági következményekkel is jár, figyelmeztetett Daniel Dajánó, a költségvetési tanács elnöke. A szakember elmondta, a lej gyors gyengülése és a pénzpiaci feszültségek közvetlenül összefüggenek a politikai válsággal. A szakértő szerint Romániát megbüntethetik a befektetők, ha az ország feladja a költségvetési hiány csökkentésére irányuló intézkedéseket. Az euró hivatalos árfolyama csaknem 5,22-ra emelkedett, míg a bankközi piacon az 5,24-ban is szintet is elérte, ami történelmi rekordnak számít. Közben az infláció továbbra is magas, a költségvetési hiány pedig még mindig a legnagyobb az Európai Unióban. Az idei első negyedévben ugyan csökkent a deficit, de az egész évre kitűzött 6,2%-os GDP arányos cél továbbra is nehezen teljesíthető, fogalmazott a szakember. Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben. A Román Nemzeti Bank a BNR által szerdán közzétett árfolyam szerint 1 euró 5,26-ba kerül, 0,97%-kal többe, mint kedden. A lej az amerikai dollárhoz képest is gyengült. A svájci frank árfolyama 0,8%-kal 5,74-ról az előző napi 5,69-i helyett tovább emelkedett. Kezdődnek az egyeztetések a korábbi kormánykoalíció pártvezetőivel a Kotrocseni palotában. A konzultációk egyelőre informálisak. Nikus Ordán államfő külön tárgyal Ilie Volozsánnal, Szorin Grindánóval, Dominik Fritzel és Kelemen Hunorral, hogy felmérje pártjaik álláspontját egy új Európa Párti kormány megalakításáról. Az elnöki hivatal közben bejelentette, hogy a jelenlegi politikai helyzet miatt elmarad a május 9-ére Európa napja alkalmából tervezett fogadás a Kotrocseni palotában. A közlemény szerint az intézményi erőfeszítéseket teljes mértékben a kialakult politikai helyzet kezelésére összpontosítják. Szorin Grindjánó, PESZEDE pártelnök szerdán azt nyilatkozta, hogy még nem kapott meghívást a kormány alakítási tárgyalásokra Nikus Ordán államfőtől. Az AUR soha nem fog támogatni egy olyan kormányt, amelynek nem tagja, jelentette ki szerdán az alakulat szenátusi frakció vezetője. Petri Sorpejú rámutatott, ha valamennyi pártvezető tartja magát ahhoz, amit a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás előtt ígért, nem alakítható ki parlamenti többség. Ha valamelyik pártelnök közben meggondolja magát, legfeljebb egy törékeny többség jöhet létre, de ez nem jelent megoldást a problémákra. A kisebbségi kormány lehetősége kapcsán leszögezte, az AUR soha nem fog támogatni egy olyan kormányt, amelyiknek nem tagja, és szerinte egyetlen komoly párt sem tenné ezt. Pejú szerint az AUR sem kapott meghívást a Kotrocseni palotában sorra kerülő kormányalakítási tárgyalásokra. Kamatmentes állami kincstári hitelt vehetnek fel az önkormányzatok a helyreállítási alapból támogatott beruházások befejezésére. Az erre vonatkozó jogszabályt az RNDS javaslatára fogadta el a hét elején a kormány. Cseke Attila RNDS-es fejlesztési és közigazgatási miniszter szerint ez azért fontos, mert csökkenti annak veszélyét, hogy Románia uniós támogatástól essen el. Idén nyáron pedig lejár az összes olyan beruházás határideje, amelyre az állam a helyreállítási alapból biztosít finanszírozást. Az önkormányzatok, illetve bármely olyan állami intézmény, amely egy a helyreállítási alapból támogatott beruházás kedvezményezettje hitelt kérhet az állami kincstártól az Európai Uniós támogatással épülő beruházások költségeinek és áfájának fedezésére. Az intézkedés ideiglenes 2026-ra vonatkozik, és november 15-ig vissza kell fizetni a felvett hitelt a helyreállítási alapos támogatásból, értesült a MASZOL. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 25-26 fokot is elérheti. Csütörtökön derült égbolt mellett száraz napos idő várható néhány felhővel. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 24-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont. Történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
3: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare următoarea generație UE finanțat de Uniunea Europeană.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

0: Útinfó.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transhargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
1: Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene.

Fültől fülig FM. FM 87.6.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány elfogadása már gazdasági következményekkel is jár, figyelmeztetett Daniel Dajánó, a költségvetési tanács elnöke. A szakember elmondta, a lej gyors gyengülése és a pénzpiaci feszültségek közvetlenül összefüggenek a politikai válsággal. A szakértő szerint Romániát megbüntethetik a befektetők, ha az ország feladja a költségvetési hiány csökkentésére irányuló intézkedéseket. Az euró hivatalos árfolyama csaknem 5,22-ra emelkedett, míg a bankközi piacon az 5,24-ban is szintet is elérte, ami történelmi rekordnak számít. Közben az infláció továbbra is magas, a költségvetési hiány pedig még mindig a legnagyobb az Európai Unióban. Az idei első negyedévben ugyan csökkent a deficit, de az egész évre kitűzött 6,2%-os GDP arányos cél továbbra is nehezen teljesíthető, fogalmazott a szakember. Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben. A Román Nemzeti Bank a BNR által szerdán közzétett árfolyam szerint 1 euró 5,26-ba kerül, 0,97%-kal többe, mint kedden. A lej az amerikai dollárhoz képest is gyengült. A svájci frank árfolyama 0,8%-kal 5,74-ról az előző napi 5,69-i helyett tovább emelkedett. Kezdődnek az egyeztetések a korábbi kormánykoalíció pártvezetőivel a Kotrocseni palotában. A konzultációk egyelőre informálisak. Nikus Ordán államfő külön tárgyal Ilie Bolozsánnal, Szoring Grindánóval, Dominik Fritzel és Kelemen Hunorral, hogy felmérje pártjaik álláspontját egy új Európa Párti kormány megalakításáról. Az elnöki hivatal közben bejelentette, hogy a jelenlegi politikai helyzet miatt elmarad a május 9-ére Európa napja alkalmából tervezett fogadás a Kotrocseni palotában. A közlemény szerint az intézményi erőfeszítéseket teljes mértékben a kialakult politikai helyzet kezelésére összpontosítják. Szoring Grindjánó, PESZEDE pártelnök szerdán azt nyilatkozta, hogy még nem kapott meghívást a kormány alakítási tárgyalásokra Nikus Ordán államfőtől. Az AUR soha nem fog támogatni egy olyan kormányt, amelynek nem tagja, jelentette ki szerdán az alakulat szenátusi frakció vezetője. Petri Sorpejú rámutatott, ha valamennyi pártvezető tartja magát ahhoz, amit a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás előtt ígért, nem alakítható ki parlamenti többség. Ha valamelyik pártelnök közben meggondolja magát, legfeljebb egy törékeny többség jöhet létre, de ez nem jelent megoldást a problémákra. A kisebbségi kormány lehetősége kapcsán leszögezte, az AUR soha nem fog támogatni egy olyan kormányt, amelyiknek nem tagja, és szerinte egyetlen komoly párt sem tenné ezt. Pejú szerint az AUR sem kapott meghívást a Kotrocseni palotában sorra kerülő kormányalakítási tárgyalásokra. Kamatmentes állami kincstári hitelt vehetnek fel az önkormányzatok a helyreállítási alapból támogatott beruházások befejezésére. Az erre vonatkozó jogszabályt az RNDS javaslatára fogadta el a hét elején a kormány. Cseke Attila RNDS-es fejlesztési és közigazgatási miniszter szerint ez azért fontos, mert csökkenti annak veszélyét, hogy Románia uniós támogatástól essen el. Idén nyáron pedig lejár az összes olyan beruházás határideje, amelyre az állam a helyreállítási alapból biztosít finanszírozást. Az önkormányzatok, illetve bármely olyan állami intézmény, amely egy a helyreállítási alapból támogatott beruházás kedvezményezettje, hitelt kérhet az állami kincstártól az Európai Uniós támogatással épülő beruházások költségeinek és áfájának fedezésére. Az intézkedés ideiglenes 2026-ra vonatkozik, és november 15-éig vissza kell fizetni a felvett hitelt a helyreállítási alapos támogatásból, értesült a MASZOL. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 25-26 fokot is elérheti. Csütörtökön derült égbolt mellett száraz napos idő várható néhány felhővel. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé süllyed. Napközben a csúcsérték a 24-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a csíkszeredai könyvásáron a Bookkárt kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookkárt vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre, József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, egyedemese, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Cserna Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint Táncos Vilmos, néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bookkárt kiadó standjánál találja meg.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Bon, Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Margi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
2: Fülig zene.
1: Fülig

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

88-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Akinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. Fanatem Rádió.
1: Fülig zene.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbált ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

Csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, félig zene.
0: Félig zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Mofettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Mofettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék Órája. A jóból sosem elég, Magyar Zenék Órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Escucha el ritmo.

felépült ott mára egy másik világ. Felgyorsult az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játsz a bandát.

A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Ültől fülig Fun FM. FM 87.6.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: Hey, I thought it was all over.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.